Gentre sangit yikudol da tabiri. Tonamum sandip na kumba violin. Adamataram tabir besi akasvani imfaldagini.